0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Rádió Pulz. Szívjálasztatva. Jodin FM. Klassz, ne

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяна 102 и 1 FM. Классное радио.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня. Середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat a Tamás Mihály és a Korjatovics utca kereszteződésétől a Tamás Mihály utca 31-es számú házig terjedő utcakaszon. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
3: ТОВ «Водоканал Карпатвіц» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї за київським часом буде обмежено рух автотранспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиці Томаша Мігая та вулиці Корятовича до будинку номер 31 по вулиці Томаша Мігая. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: A múlt héten a kárpátaljai rendőrök 15 olyan sofőrt kutattak fel, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség szerint az ilyen esetek nem egyediek, azonban mindegyiknek vannak következményei, jogi és erkölcsi szempontból egyaránt. A baleset helyszínéről való menekülés ugyanis nem csak törvénysértés, hanem veszélyeztetheti a közlekedés többi résztvevőjének életét és egészségét is. Ne feledjék, hogy a közúti baleset helyszínének elhagyásáért közigazgatási felelősségre vonás jár. A hatályos jogszabályok szerint az ilyen szabálysértésért 3400 szírnya pénzbírságot kell fizetni. A rendvédelmi szervek hangsúlyozzák, a felelősség elkerülése nem lehetséges. A térfigyelő kameráknak, a szemtanúk vallomásainak és a rendőrség operatív munkájának köszönhetően az ilyen esetek többségét rövid időn belül felderítik, írja a transkarpatia.net. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy legyenek tudatosak és felelősségteljesek. Baleset esetén maradjanak a helyszínen, nyújtsanak segítséget a sérülteknek, és várják meg a rendőrök kiérkezését.
3: За минулий тиждень в Закарпатській області розшукали 15 водіїв, які залишили місце ДТП. Такі випадки, як зазначають у поліції, не є поодинокими. Однак кожен із них має наслідки як юридичні, так і моральні. Адже втеча з місця ДТП не лише порушує закон, а й може поставити під загрозу життя та здоров'я інших учасників.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня. Середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjárműforgalmat a Tamás Mihály és a Korjatovics utca kereszteződésétől a Tamás Mihály utca 31-es számú házig terjedő utcakaszon. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
3: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї за київським часом буде обмежено рух автотранспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиці Томаша Мігая та вулиці Корятовича до будинку номер 31 по вулиці Томаша Мігая. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: A múlt héten a kárpátaljai rendőrök 15 olyan sofőrt kutattak fel, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség szerint az ilyen esetek nem egyediek, azonban mindegyiknek vannak következményei, jogi és erkölcsi szempontból egyaránt. A baleset helyszínéről való menekülés ugyanis nem csak törvénysértés, hanem veszélyeztetheti a közlekedés többi résztvevőjének életét és egészségét is. Ne feledjék, hogy a közúti baleset helyszínének elhagyásáért közigazgatási felelősségre vonás jár. A hatályos jogszabályok szerint az ilyen szabálysértésért 3400 szívnya pénzbírságot kell fizetni. A rendvédelmi szervek hangsúlyozzák, a felelősség elkerülése nem lehetséges. A térfigyelő kameráknak, a szemtanúk vallomásainak és a rendőrség operatív munkájának köszönhetően az ilyen esetek többségét rövid időn belül felderítik, írja a transkarpatia.net. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy legyenek tudatosak és felelősségteljesek, baleset esetén maradjanak a helyszínen, nyújtsanak segítséget a sérülteknek, és várják meg a rendőrök kiérkezését.
3: За минулий тиждень в Закарпатській області розшукали 15 водіїв, які залишили місце ДТП. Такі випадки, як зазначають у поліції, не є поодинокими. Однак кожен із них має наслідки як юридичні, так і моральні. Адже втеча з місця ДТП не лише порушує закон, а й може поставити під загрозу життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Пам'ятайте, що за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачена адміністративна відповідальність. Згідно з чинним законодавством, за залишення місця аварії передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Правоохоронці наголошують, уникнути відповідальності не вдасться. Завдяки камерам спостереження, свідченням очевидців та оперативній роботі поліції більшість таких випадків розкриваються у короткі терміни. Про це пише новини Закарпаття. У поліції закликають водіїв бути свідомими та відповідальними. У разі дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишитися на місці події, надати допомогу постраждалим і дочекатися прибуття правоохоронців.
2: Ukrajna Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma az Állami Foglalkoztatási Központtal és partnereivel közösen elindítja a tapasztalatszámít elnevezésű országos gyakornoki programot az 50 év felettiek számára, számolt be a Foglalkoztatási Központ. A projekt lehetőséget biztosít azoknak, akik szeretnének visszatérni a munkavilágába, szakmát váltanának, új tapasztalatot szereznének, illetve stabil, hivatalos munkát találnának. A program három fő részből áll. Képzési program, gyors találkozók munkáltatókkal, valamint 10 napos szakmai gyakorlat. A részvételi jelentkezés személyesen a legközelebbi foglalkoztatási központban, vagy online. Az Állami Foglalkoztatási Központ honlapján lehet benyújtani, később pedig a GIA portálon, vagy az OBRI rendszeren keresztül is elérhető lesz. Jelenleg a vállalatok több mint 70%-a számolt be munkaerőhiányról, ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek gyorsan összekapcsolják a munkáltatókat és az álláskeresőket. Ez a kezdeményezés segít az 50 év felettieknek munkát találni azáltal, hogy alkalmazkodó lehetőségeket kínál a foglalkoztatásba való visszatéréshez. Írja az interfax.com.ua.
3: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Державною службою зайнятості та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+. До

0: Ti se známy.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, dicsőítünk és magasztalunk téged, szereteted végtelen voltáért, amivel teremtettél, amivel fenntartottál, és amivel mind a mai napig igazgatásodon keresztül életeket megmentesz, új irányokat mutatsz. Urunk, valamennyien a saját életünkben eljutunk a megfáradásig, eljutunk addig, hogy változtathatatlanul a gonosz mindent bemocskol, és a gonoszság által minden odavész. Hadd kiáltsunk hozzád, hadd jussunk el mi is oda, hogy ha jobban meggondolom, van miért reménykedni. Ebbe az irgalomba vágyódva, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért juttass el bennünket. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, Isten igéjére figyelő szívvel hallgassuk meg Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelét, a 9. rész első 5 versét, ami így szól hozzánk. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Szeretett testvérek, jó itt lenni az Isten házában, de hogy mennyire jó, azt az embernek időről időre helyre kell magában tennie. Mert az előttünk lévő ige szakasznak is az egyik legnagyobb kérdése, én inkább adáig vetemednék, hogy feszültségnek nevezzem, de hol vannak sokan mások? Pál apostol gondolataiba belenézve a választott nép, Izrael kerül a szemünk elé. Egy olyan felsorolás hallatszik, amely Izrael gazdagságáról szól. Egy olyan gazdagságról, ami bőven túlmutat mindazon, amit mi emberi gazdagságnak látunk. A földi életben azt hiszem kortalanul egy biztonságos hely, az élelem bősége, elérhető víz, egy nagy emberi csoport, amely mögöttem áll, támogat engem, ez mind-mind oda sorolható, hogy ebből gazdagságot lehet visszafejteni, gazdagságot lehet megérteni. De amiről itt az ige beszél, az más. Ez a gazdagság, amely Izrael mögött felelhető, ez mind-mind az Isten szabadítása. Istennek a cselekvése, amivel ott áll e mögött, a nép mögött. És hogyha az ő történetüket egy ilyen szinte már filmszalag-szerű képben akarjuk látni, akkor újra és újra ismétlődik Istennek egyre jobban kiáradó szeretetének a megnyilvánulása. Újra és újra Isten kiválaszt, Isten megtart, Isten megelevenít. És ezt nem egy ember életében, hanem egyre másra a nép életében is kiterjeszti és megvalósítja. És nagyon sokan így megszabadulnak. Nagyon sokan így elnyerik önmaguk életét, és az Isten kegyelméből a vele való kapcsolatot. És emellé a gazdagság mellé a mai napi ige szakaszunk azt teszi oda, hogy még sincsenek Jézus Krisztusban. Még sincsenek Jézus Krisztussal nagyon sokan ezek közül. És Pálnak a személyes érintettsége az az, hogy ennek a népnek a fiaként, rájuk nézve, látva ezt a sokaságot, igencsak megindul e felett. Én azt gondolom, hogy helyén való a keresztény ember számára, ha van olyan látása és van olyan igyekezete, amiben keresi, kutatja, kikhez juthat el még az evangélium. És az még dicséretesebb, talán már jó gyümölcsnek is nevezhető, hogyha valaki arra adja maga életét, hogy szolgálatával, jelenlétével, ezekért az emberekért úgy munkálkodik, hogy az evangéliumot eljuttassa. De van egy felettébb nagy titok, amit ha tehetnénk gyengébb napjainkon magunkra, vállalnánk, mert jobban tudjuk ezeken a gyengébb napokon, mint Isten. Ez a felettébb nagy titok, hogy mégis miért nem jutnak akkor hitre? Mégis miért nem látják a feltámadott Urat? Ez, kedves testvérek, a mindenkor élő Jézus Krisztus követő embernek az egyik legnagyobb kihívása. És anélkül, hogy erre a miértre én bármilyen megoldást tudnék kínálni, hisz Isten szentségétől, az ő kijelentésének teljességétől megvan a távolság, és az ő örök rendelkezésében bízva nem ezt szeretném kutatni. Csak sokkal inkább felmutatni az igének azt a feszültségét, amiben talán mi is benne élünk, hogy a mi életünkről is elmondható az Isten cselekvésének és munkájának kiáradása. Az a megmentő szeretet, ami például elvezet bennünket erre a mai napra. Az a szövetségkötés, amelyet megkeresztelkedésünk és konfirmációnk alkalmával az Isten vállal értünk. Ott van az ő szabadítása egy háborús országban, az ő gyermekei felett. És ki a maga életében, azt hiszem erről tudna mit mondani. Ott van a mindennapi kenyérnek a nagy csodája, amit együtt élünk meg, és már-már olyan természetessé válik, mint a pusztában, a fűrj és a manna. És mindezeket a felsorolásokat, ezeket a dolgoknak a felsorolását idehozva testvérek, talán önmagunk életében is az igének a nagy kérdését érdemes feltenni. Ha ez mind az enyém, akkor hol van Jézus Krisztus az életemből? Hol van Jézus Krisztus az életemből, amikor a bosszúállást visszaveszem a kezembe? Hol van Jézus Krisztus az életemből, amikor nemet mondok az ő hívására? Hol van Jézus Krisztus az életemből, mikor nem látom a testvérben az Isten megváltottját? Hol van Jézus Krisztus? Mert egy biztos, hogy Pál abban nem spórol a mélység kifejezésével, hogy egy átok az ember életében, amikor Jézus Krisztus rejtve marad. Egy nagy tanító, egy nagy próféta, egy nagy valaki, akinek a jelenlétére, a szavaira alapozni lehet. Sokak eddig jutnak el. De ami a római századosnak nyilvánvalóvá válik, sőt, a feltámadást meglátó és megtapasztaló tanítványok életében is egyszerűen csak belép a tudatukba, hogy ő az Isten fia. Hogy ő az Isten fia. És hogyha bármikor is beszélhetünk arról, hogy ebben a világban lehet másképpen élni és gondolkodni, ha valaha azt kutatjuk és keressük, hogy hogy tudnánk megszabadulni az életünk nagy szorításaiból, Jézus Krisztus nélkül nem fogunk választ kapni. Mert minden jó akarat, minden hatalmas erő, minden emberi igyekezet, amely szabadulna a bűntől és az atya büntetésétől egyaránt, mert a római levélnek ez is egy nagyon hangsúlyos üzenete, Jézus Krisztus nélkül el fog bukni. És ez az átok nem abból táplálkozik, hogy én átkozok meg valakit, ha neki nem kell Jézus Krisztus. Mit tudunk mi emberileg így ártani egymásnak? Talán sokat, talán látványosan megélhető és kifejezhető mindez, de ez semmi ahhoz képest, mint hogy valakinek a nekiadott kegyelmi időt reménység nélkül, evangélium nélkül, az atya ölelése nélkül kell végigvinnie. Lehet, hogy most érzékenyebbek és fogékonyabbak vagyunk a nehézségekre, mert a már előbb említett háború nyomán kézzel tapintható a pusztulás a közvetlen környezetünktől kezdve, amerre a szem ellát mindenfelé. De ne engedjük, hogy megvezessen bennünket mindennapjainknak kínja és terhe, mert ez a világnak a vajúdása Jézus Krisztus visszajöveteléig. Talán ezzel kapcsolatban sokunkat a mikor foglalkoztat a leginkább, és azt gondolom, hogy ennek az emberi kíváncsiságnak a természete ez mindig is velünk marad, de a mikortól talán fontosabb, tisztázandó kérdés, hogy lesz-e ilyen vagy nem. Vissza fog-e jönni Jézus Krisztus másodjára erővel, hatalommal, kegyelemmel és ítélettel? Mert ha erre a kérdésre választ akarunk adni, akkor válaszolhatunk ösztönünkből, ugyan, hát mennyi idő eltelt, milyen hosszúra nyúlt a várakozás, meghaladtuk ezt a régi eszmét. Vagy vállalhatjuk ugyanazt, amit a Szentírás kínál, a Szentlélek kijelentése által több mint 2000 év távlatából. Lesz eljövetel, és lesz ítélet. És az az átok, ami átokként jelenik meg a Szentírásban a szemeink előtt, az örök elvettetésben, az Istentől ott lévő távolságban, abban az örök távolságban, a pokol kínjaiban teljesül be. És bármennyire is felborzolja az embernek az igazságérzetét, vagy az ő logikai képességeit, Jézus Krisztusnak az üzenete a zsidó nép számára és mi számunkra is ugyanaz. Akarsz-e megszabadulni? Akarsz-e ebből az átokból kiutat lelni? És ez a kérdés, ez ennyire érthető, ennyire minnyájunk által érthető módon van megfogalmazva. Nem az iskolázottságunk, nem az élettapasztalatunk, és legfőképpen nem a személyes képességeink vagy képtelenségeink akadályoznak meg ebben a megértésben. Ez egy hitkérdés. És nagyon nagy kegyelem az Isten részéről, hogyha ebben a hitkérdésben lehet az életünkben előre mozdulás. Nagyon nagy ajándék, kedves testvérek, hogyha lehet bennünk vonzalom és vágyódás az Isten dolgai iránt. De ami ugyanennyire fontos és megemlítésre méltó, az az, hogy ami bennünk elkezdődött 1 éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve, és mehetünk még messzebb, az a jelenünkben odafordít e világ felé. Nem csak diakóniával, nem csak segítő szándékkal, hanem a legdrágább kincsel, amit mi továbbadhatunk, hogy van szabadulás az átok alól. Pál apostolnak a szavait olvasva az ember azon gondolkodik, hát hogy kívánhatja valaki magának inkább az átkot, hogy szabaduljanak meg azok, akik bántják, igencsak megkeserítik a mindennapjait. De lehet, hogy ez nem teljesen emberi kútfőből fakadó gondolat. Jézus Krisztus követésében értjük meg az önzetlenségnek és az önfeláldozásnak az igazi erejét. Persze ez így nem fut le, ez így nem valósul meg. Én emberként nem ajánlhatok helyettes áldozatot, mert a káténkban is nagyon szépen és határozottan össze van foglalva, hogy semmilyen teremtmény nem teheti jóvá azt a bűnt, ami van. De Isten fia, igen. És erre az emberi lehetetlenségre, erre a feloldhatatlan, én bátran kimerem jelenteni, hogy fájdalomra, hiszen úgy olvassuk, hogy fájdalom gyötri a szívemet. Erre Jézus Krisztus vigasza és jelenléte a válasz. Kedves testvérek, nekünk, amit tovább vihetünk ma, és odaadhatunk mindazoknak, akik körülöttünk vannak, az a Jézus Krisztusról szóló örömhír. Meghalt, harmadnap feltámadt, és ma szent lelkével és igéjével hív bennünket ki az átokból, hív bennünket egy új életre, hív bennünket egy küldetésbe. Egy küldetésbe, amibe úgy körülfog, amibe odafordít a másik felé. Hiszem azt, hogy az a látás, amelyen keresztül észrevesszük azokat, akik nincsenek itt, de itt lehetnének, az a látás, amely a bajban, a szenvedésben, a nyomorúságban, a bűnben vergődő emberre ránéz, és egy megváltásra szoruló embert lát, ez a Szentlélek ajándéka. Nézzünk így körül magunkon, és keressük azt, hogy kiket vehetünk fel az imalistánkra, kik elé állhatunk oda, szeliden, szeretettel, és hirdethetjük nekik az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Nézzük és vizsgáljuk, kikért küldött bennünket az Isten ide, kik azok, akiknek az életében ott lehetünk eszközként. Felettébb nagy titok, hogy miért mi halljuk ezt ma. Felettébb nagy titok, hogy ennyi alkalmatlansággal, amit kiki a maga életében birtokol, hogy tud Isten bármit is kezdeni. De én úgy gondolom, hogy itt helye van a bizalomnak. Helye van az Istenre való hagyatkozásnak. És helye van annak, hogy belé kapaszkodva, benne reménykedve, próbáljunk mindenben ott lenni. Amen. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy lehet látásunk időről időre a te kegyelmedből, hogy a mi itt létünknek van egy olyan rendeltetése is, amelyben mások felé fordítod a tekintetünket. Így imádkozunk az eljövendő időknek minden missziójáért, amely körülöttünk történik, és amely általunk is történik. Imádkozunk azért, Urunk, hogy a te hívásodba oda tudjunk lépni. Imádkozunk azért, hogy adj nekünk bölcs szívet, hogy hálaadással tudjunk visszatekinteni a te szabadításodra, az új szövetség gyermekeiként. Urunk, szeretnénk eléd tenni a megoldhatatlannak tűnő élethelyzeteket, azokat a reménytelen pillanatokat, amelyeknek a folytása szerte sokakra szétárad. Imádkozunk, Urunk, a mindennap halált és pusztulást látókért, a katonákért, orvosokért, azokért, Urunk, akik ezekben a nehéz és embert próbáló dolgokban vannak. Nyisd meg a szíveket, hadd lássanak ők is megnyilatkozott eget, feltámadott Úr Jézust, az átokból kivezető utat. Urunk, hadd tegyük eléd az év végét az iskoláinkban, a fiataljainkat, a pedagógusainkat. Könyörülj, Urunk, hadd legyen bölcsesség, hadd legyen irgalom, és hadd legyen ott a szívekben a te közelségednek a vágyódása. Urunk, a te egyszülött fiadért hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyosztók a Csámtovásrőba, Hennoven Sportó. Az UEFA kijelölte a játékvezetői kereteket a 2026-os Európai Kupa szezon 3 legfontosabb mérkőzésére. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a május 30-ai Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája döntőn, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik, a 42 éves Daniel Siebert fújja a sípot. A német szakembernek ez lesz az első BL fináléja. Az Európa Liga isztambuli fináléjában a Freiburg Aston Villa mérkőzésen, amit május 20-án rendeznek, a rutinos francia François Letexier kapott bizalmat. A sorozat május 27-i lipcsei konferencia liga döntőjén, a Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzésen pedig az olasz Maurizio Mariani felel majd a rendért. Az UEFA kiemelte, hogy mindhárom bíró kiemelkedő teljesítményt nyújtotta a szezon során, és készen állnak a kontinens legrangosabb klub trófeáinak sorsáról döntő összecsapások levezetésére. UEFA prezentáció szúgyívszki berhadet na tréna éva zlévisi mácsi európejszko kubkovo szezono. Zidoz rišenjam európejszko futbolnosu Juzu на фіналі Ліги Чемпіонів ПСЖ «Арсенал», який відбудеться 30 травня на Пушкаш-арені, головним арбітром буде 42-річний Даніель Зіберт. Для німецького фахівця це буде перший фінал Ліги Чемпіонів у кар'єрі. У стамбульському фіналі Ліги Європи Фрайбург-Астон-Вілла 20 травня довіру отримав досвідчений француз Франсуа Летексіє, який раніше вже працював на фіналі Чемпіонату Європи. А на фіналі Ліги Конференції, що пройде 27 травня в Лейпцигу, Crystal Palace Rayo Vallecano за порядком на полі стежитиме італієць Маурісіо Майяні. УЄФА підкреслили, що всі три арбітри продемонстрували видатні результати протягом сезону та готові до проведення вирішальних поєдинків за найпрестижніші клубні трофеї континенту. A Curaçao labdarúgó válogatott, amely története során először jutott ki a 2026-os világbajnokságra, 4 hónapon belül már második szövetségi kapitányától búcsúzott el. A hírek szerint a holland szakember Fred Rutten a szövetség vezetőivel folytatott egyeztetések után döntött a távozás mellett. Rutten februárban vette át a válogatott irányítását, amikor a jól ismert edzőt, Dick Advokátot váltotta. A 78 éves advokát most készen áll arra, hogy visszatérjen korábbi posztjára. A 2026-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A torna 39 napig tart és 104 mérkőzés játszanak le, ez szintén rekordnak számít. Curaçao az E csoportba került, ahol Németország, Ecuador és Elefántcsontpart lesznek az ellenfelek.

0: Sky. Збірна Кюрасао з футболу, яка вперше в історії пробилась на чемпіонат світу, попрощалась з другим головним тренером за 4 місяці. Повідомляється, що нідерландський фахівець Фред Рютен ухвалив це рішення після переговорів із керівництвом федерації. Зазначимо, що Рютен очолив збірну Кюрасао лише в лютому, змінивши на цій посаді відомого наставника Діка Адвоката. 78-річний адвокат тепер готовий повернутись до своєї колишньої посади. Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом. Кюрасао потрапили до групи Е, де протистоятиме Німеччині, Еквадору та Кот-д'Івуару. Abri Fabio Wardley és Daniel Dubois látványos összecsapása után a The Ring magazin frissítette a nehéz súlyú ökölvívó kranglistáját. Mint ismert, Wardley nem tudta megvédeni WBO övét, így az új bajnok Dubois lett. Győzelmének köszönhetően a brit a ranglista első helyére lépett elő, míg Wardley a negyedik pozícióba csúszott vissza. A változások ellenére a The Ring világbajnoka továbbra is az ukrán Oleksandr Usyk. Mint ismert, május 23-án az egyiptomi Gízába kerül sor Oleksandr Usyk és Rico Verhoeven mérkőzésére, ahol a WBC öv lesz a tét. Після видовищного поєдинку між британцями Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа авторитетний журнал «The Ring» оновив свій рейтинг у категорії суперкажів. Нагадаємо, Фабіо Вордлі не зміг захистити титул WBO, а новим чемпіоном став Дюбуа. Завдяки цій перемозі він піднявся на перше місце у рейтингу, тоді як Вордлі опустився на четверту позицію. Попри зміни у списку претендентів, чемпіоном світу за версією «The Ring» залишається українець Олександр Усик. Також нагадаємо, що 23 травня в Гізі відбудеться бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. На кону стоятиме титул WBC. Спортхіреньки талоттак, марадянак товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттак.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
5: 2026, igen, akartam mondani. 2026, május 13-a, 10 után 15 perccel, de először napot kívánom mindenkinek, ez a különkedés, szerdajánlása, sziasztok, sziasztok.
6: Amúgy egyébként az élő adásaink kezdetekor mindig a legizgalmasabb pont ez, amikor bemondjuk az aznapi dátumot, mert hogy akkor kezdődik a műsor, és az ember tele van izgalommal, úgyhogy ez mindig az a fordulópont szerintem
5: igen.
6: A kezdésnél.
5: Arra kérlek, hogy ülj át a másik oldalra, ha meg tudod ezt tenni, mert valamiért van valami gond az a mikrofonoddal. De semmi baj, majd a másik oldalt nem lesz ilyen gond. No, közben addig elmondom, hogy gyermi szélpat kívánunk mindenkinek, és gyönyörű szép időnk lesz majd odafent, és az eső az gyönyörű szépen esik, és az azért hír, mert végre már megélhetjük azt az időt, hogy esik, eső, es, és mostanra éjszaka is gyönyörű szép tócsákkal találkoztunk, amely legint azt mondja, hogy kicsit mintha fenyegethetnék a nagy asszályból, mert ma azért szeretnénk az asszály témakörében is foglalkozni kicsit.
6: Hát egyébként...
5: Igen, megjött a hangod, gyönyörű
6: szép. Igen, most már sokkal jobb, most már én is úgy érzem, mintha sokkal jobb lenne. Hát egyébként igen, ez az időjárás várva vártnak minősíthető szerintem, mert akivel nem beszéltem, mindenki siránkozott, hogy most már annyira kellene az eső, és mi tulajdonképpen meg is kaptuk az esőnket, nem tudom, valaki lehet nem örül neki, valaki örül, de szerintem még legalább kicsit fellélegezhetünk, és a lakásunk nem lesz annyira meleg, vagyis későbbi időpontokban fog jól felmelegedni, úgyhogy szerintem ez pont aktuális volt.
5: Közben átvettem a kamerát, külön köszönjük a megértést. Na, hát hölgyeim és uraim, nagyon jó hír, hogy vidékünkön most már a turisztikai látványosságok egyikéből valóban látványosság lett. A Nárcizok, vagy hallhattatok a hírekben, megindította a virágzás időszakát, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb úgy lehetséges, hogy lehet családi kirándulásokat tervezni, nem kell túlzottan messze menni, 20 vonzás körzetében van, néhány kilométerre 20 elkerülni, ha hallatok, akkor igazából előbb-utóbb felfedezitek a táblákat, amely arról szól, hogy jélás csodát a nárcizok völgyéhez jutunk, és nagyon izgalmas háttérinformációkat tudunk erről a völgyről, mert ugye nem egy kis összefüggő nárcisz mezőről beszélünk.
6: Igen, egy gyönyörű látványosság. Hát azok számára szomorú hír, akik minden évben lemaradnak róla, mint például mi és a családunk, mert mi bármikor elindulunk, akkor vagy épp nem virágzik, vagy pont elvirágzott. De egyébként nagyon érdekes maga ez a növény, mert hogy a neve egy görög eredetű mitológiai Narcissos történetéhez kötődik, aki beleszeretett a saját tükörképébe, és elvileg a narcisszok ott nőnek, vagy ott nőttek először, ahol ő meghalt. És akkor így nőnek ezek, vagy így virágoznak ezek a virágok.
5: Igen, érdekesség, hogy igazából ez az a terület, ahol még a Kárpátoknak az eredeti, sajátos növény és állatvilág megmaradt. Kevés ilyen szakasz van, és a maga nárcisz is igazából a Kárpát-medencén belül és Európában sem sok helyen van összefüggésben, de ilyen nagy mennyiségben, ilyen nagy területen szinte sehol nincs erre precedens Európa más helyein.
6: Igen, hát és ugye ők virágoznak tulajdonképpen majd, hogy nem először ilyenkor így tavasszal, és sokszor ugye a tavasznak a hírnökeiként tartják őket számon, mert még akkor is, már akkor megjelennek, amikor még elég hideg van, mint például a mai 8 fokunkat köszön, 8 fokunk után is, úgyhogy ezért nevezik őket tulajdonképpen a tavasz ébresztőinek is.
5: Ebben a területben egyébként van másik 449 faj, növényfaj, amit érdemes megemlítenünk, amit igazából nem sokszor hozzunk elő, de az azért is kuriózum ez a terület, mert a nárcisszok ugye összefüggő területen itt nőnek a leginkább, meg rengeteg olyan növény van, amely még autentikusan a Kárpátoknak a vonulatait jelzi. 450 ilyen növényfaj van csak ezen a területen, amelyet ki kell emelnünk, amely másút nem biztos, hogy ilyen formában együttesen megtalálható.
6: Igen, és egyébként a nárcisszokból is több mint 25 ezer faj van. Van mini verziója, van teltvirágú verziója, van sárga, fehér, narancs közepű, és illatos is, meg hogyan fogalmazzak, kevésbé parfüm illatú nárcisszok is léteznek a világon.
5: Egyébként ez nem tudom, hogy még a legillatosabb nárcisz, amit Beregszázban, a Muzsiton lehet, a Beregszázban, az Ardai úton lehet vásárolni. Tavasz hírnökeként én azt szeretném mindenkinek ajánlani, figyelmébe, mert mindig ott vásak egy kedves nénike árul kint, és tőle szoktam megben az első illatos tavasz idéző, vagy nyarat idéző nárciszt.
6: Hát akkor ez egy nagyon jó segítség szerintem, mert tényleg mondjuk én még illatos nárcisszokkal találkoztam, úgyhogy szerintem én meg ki is jelenthetem, hogy a tavasz legkedvesebb virága a számomra, utána pedig következik az orgona, úgyhogy ez a kettő az, ami nagyon, nagyon közel áll a szívemhez.
5: Kicsit fontos megjegyezünk, hogy nagyon hatással ezeknek a növényeknek az asszály és a csapadék mennyisére, és ha ezt a két témát emlegetjük, akkor érdemes felhoznunk a mai témáinkat, mert kicsit foglalkozunk az asszály témakörével is. Ha minden igaz, akkor lesz egy Viberes kapcsolásunk, Nevetlen falu polgármesterét szeretnénk adásba kapcsolni. Témán pedig az a két éve tartó projekt, amelyben kimondottan magyar-ukrán együttműködésben ezt a régiót szeretnék kicsit tehermentesíteni, egyrészt az osztály szempontjából, a locsórendszereknek a visszaműködtetésével, illetve az árvízvédelem szempontjából, mert igazából sok alkalommal probléma ez az évek különböző szakaszaiban, hogy batár és vonzás körzetében az árvíz jelen van. Ebben a témában Orosz József, a Péterfalvi Kisérség polgármestere kapcsolódik majd a műsorunkhoz.
6: Így van, és a későbbi időpontunkban pedig hát valószínűleg Rekszal Liliánával fogunk beszélgetni, az ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóval egy nagyon izgalmas és fontos témáról. Szia, hagyni is nyihajszi, násai peredácsi, József Araszi, holová Péter Falvivszkai teritoriálnői hromády, tá Liliána Rekszal parlamentské prestávnik ukraínszkai nacionálnői menesőnő o parlamenti uharsiné.
5: Egy-két technikai információ, mielőtt tovább mennénk, ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban. Ez a Tamás Mihály és a Korjatovics utca kereszteződését jelenti, illetve egészen a Tamás Mihály utca 31 számig házig terjedő szakaszon lesznek ezek a munkálatok a Vodokánál Kárpát visszahívása.
6: Így van, és amint változik valami, mi igyekszünk benneteket, titeket tájékoztatni.
5: 0957-0997-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztak, írjátok meg, és várunk határinformációkat is. A következő percekben zenélünk, a háttérben a Flow the Flow énekel, ez a beszívom, illetve próbáljuk utána még Budapestet kapcsolni, Rekszal Liliána szószólóval szeretnénk beszélgetni.
6: Tartsatok velünk!

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a Púzus Rádió különkiadása, és megyünk is abba egy újabb kapcsolással.
2: Itt van velünk Rexa Liliana, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló. Známe nagyzeszku Liliana Rexa, parlamentské predstavnék ukrajinskoj nacionálnej menšiny u parlamenti uharsiny. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit, vitajuk szík, szláva Ukrajini!
1: 2026-ot írunk, és 4 éves mandátum után újabb 4 éves mandátumot szerzett a magyar parlamentben, de az elmúlt 4 év nagyon nehéz időszak volt minden szempontból. Mik voltak a legfontosabb kihívások az elmúlt 4 évben? A háború az egy új szituációt alakított, és új feladatokat adott a Magyarországon tartózkodó ukrán közösség képviseletében is.
3: Igen, bár én már 2021-ben meglettem választva parlamenti listavezetőnek az ukrán nemzetiség részéről, és én ez azt jelenti, hogy már 21 októberére egy kész programmal rendelkeztem a következő 4 évre, és bármilyen meglepő, és ezt tényleg sokan nem is akarják nekem egyből elhinni, pedig ki van téve a Facebookra is, és publikálva van a programom, én már 2021 októberében is megfogalmaztam azokat a célokat, amiket aztán végül nagyrészt sikerült is elérni. Például az, hogy ukrán nyelvű nemzetiségi oktatást indítsunk, ami államilag elismert. Tehát nem a háború, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy nem az Ukrajna elleni orosz agresszió indította el ezeket a folyamatokat, hanem én már előtte is láttam, hogy hogyha szeretnénk, hogy a magyarországi ukrán nemzetiség felmaradjon és fejlődjön, akkor szükség van államilag elismert iskolákra, kiegészítő iskolára és 5 napos iskolára is, és tulajdonképpen ezt megkönnyítette az, hogy több ukrán nyelven tanulni szerető, vagy szeretni tanulni gyerek volt most Magyarországon, tehát lehetett több iskolát is indítani, de ha csak abból indulok ki, hogy mondjuk a Lesze Ukrajinka kiegészítő iskolában, amit 2023-ban elindítottunk, ott nagy részt olyan gyerekek tanulnak, akik már régebb óta Magyarországon élnek, és az ukrán nemzetiséghez tartoznak. Ezért azt mondom, hogy ez egy olyan szükséglet volt, és igény és feladat, amit muszáj volt, hogy elkezdjük, és én el is kezdtem egyből, ahogy meg is választottak 2022 májusában, és természetesen nehezítette a helyzetet az, hogy mindent sokkal gyorsabban kellett csinálni, tekintettel a gyerekek nagy számára is például, akik szerettek volna ukránul tanulni, de azt gondolom, hogy ez pont egy olyan lendületet is adott, amiben nem volt kérdés, hogy ezt meg kell csinálni, és még azok is, akik kétkedtek ebben, mert kaptam olyan visszajelzést, hogy Liliana, ezekben az iskolákban csak te hiszel, azok megbizonyítottak arra, hogy nem csak én hiszek ebben, hanem valóban szükség van ezekre az iskolákra. Ezen felül természetesen egy új kihívás az, hogy ugye a 2022-es évben humanitárius segítséget is kellett nyújtanunk, és például az országos önkormányzatot én felkértem, hogy adja át a székhelyét a Ukrán Görögkatolikus Egyház önkénteseinek, és akkor ide jöhettek hozzánk a Hajós utca 1-be azok, akiknek ruhára volt szüksége, vagy bármilyen segítségre. Úgyhogy igen, voltak nehezítő körülmények, de én azt gondolom, hogy az ide menekülő ukránok azok új lendületet adtak a mi kulturális eseményeinknek is például, tehát soha olyan sokan nem voltunk a Vesvánka Flashmobon, mint 2022-ben itt Budapesten. Tehát egy olyan új helyzet alakult ki, amit én kihívásnak fogtam fel, és nem nehézségnek.
2: Hogyan tudnak, milyen programokkal, milyen eseményekkel tudnak segítségükre lenni azoknak a gyerekeknek, vagy családoknak, akik Magyarországra érkeznek, abban, hogy megőrizzék az anyanyelvüket és az identitásukat Magyarországon?
3: Vannak már hagyományosan évről évre szervezett programjaink, például ugye a Vesevánka Flashmob, ami ugye a Vesevánka napra való felkészülést indítja tulajdonképpen, és ez azt jelenti, hogy akkor aki eljön erre a Flashmobra, annak pont a Vesevánka napra már lesz egy fotója a Vesevánkában, amit kitehet a közösségi médiába. Ezen kívül van ugye hagyományosan a Koljada Flashmobunk, amit mindig a karácsony utáni évvégi utolsó mise után tartunk Budapest belvárosában. Ezen felül a Kozákság napját is tavaly országos szintre emeltük, ami a Kozákság és a Védelmező Szent Szűz napja is egyben, és nagyon sok program van az iskolákban is, tehát külön a Lesza Ukrajinka iskola, külön a Taras Sevcsenko iskola is, és külön a Csepeli kéttanítási nyelvű iskola is programokat szervez, de nem csak az ukrán kultúra és hagyományok köré, hanem a magyar hagyományok köré is, tehát csak mondok egy példát, hogy a magyar-ukrán kéttanítási nyelvű iskolában március 15-i és október 23-i ünnepségen írtam a legjobban, amikor ugye az ukrán gyerekek a magyar forradalmárok és szabadságharcosoknak a szavait, vagy a róluk szóló verseket mondták, és akkor igazán megértettem azt a múltbéli üzenetet, amit ugye a jelenkor ukrán gyermekei mondanak, akiknek az apukájuk vagy testvérük éppen Ukrajna szabadságáért küzd a fronton. Úgyhogy igyekszünk egy olyan integrációt elősegíteni önkormányzati szinten, és én magam szószólói szinten is, amiben nagyon nagy hangsúlyt kapnak az ukrán hagyományok, megünnepeljük természetesen a húsvétot is, vagy megünnepeljük például a pünkösdöt is ukrán szokás szerint. Mondok egy nagyon jó példát Nyíregyházán, csak hogy ne gondolják, hogy csak Budapesten vannak ilyen programok. Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei két éve alapított önkormányzatunk csodálatos együttműködést kötött a Magyar Skanzennal, és a legnagyobb ünnepeken lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák az ukrán hagyományokat ugye a Sóstói Múzeum faluba, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó sikeres együttműködés, és most is én például voltam a húsvétén, nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok színű és gazdag lehetőség nyílik a gyerekeknek arra, hogy megőrizzék az identitásukat, de közben megismerkedjenek az ukrán, magyar szokásokkal is és ünnepekkel.
1: 2026-ot írunk, új év és új négy éves ciklus. Mi az, amilyen feladatok vannak még, és mik azok a területek, ahol tovább akarják vinni ezt a munkát?
3: Nekem a szlogenem különben az volt, hogy haladjunk tovább a megkezdett úton, mert hiszen négy év alatt azért mindent megcsinálni, ami mondjuk 20 éves elmaradásban van, az nem biztos, hogy lehet, sőt nem lehet. Viszont megvannak az alapok, amikre építkezhetünk, és akkor most jön az, hogy megszilárdítjuk, amit elkezdtünk ebben a ciklusban. Tehát mondjuk a Lesze Ukrajinka kiegészítő iskolának újabb két telephelye nyílik, és így már 5 telephelye lesz Magyarországon belül. A Taras Sevcsenko iskolába elindítjuk a felső tagozatot idén, és utána pedig a gimnáziumot is, és az első magyar-ukrán kéttanítási nyelvű iskola az például bejön az országos önkormányzat fenntartásába, pont most egy ilyen megbeszélésről jöttem ki, ahol ennek a részleteit beszéljük át. Szeretnénk, hogyha kaphatnánk egy nagyobb kulturális központot, hiszen ugye sokkal nagyobb lett a közösség, és ahol eddig voltunk, ott már nem férünk el. Valamint nagyon örülnénk neki, hogyha templomot is kaphatnánk, ahol bérleti díj fizetése nélkül tudnánk miséket tartani, vagy egyházhoz kapcsolódó eseményeket. Ezek mind-mind hatalmas célok, és nem tudom, hogy négy évben minden belefér-e, de haladunk folyamatosan, és nem állunk meg, mert minden megtorpanás az tulajdonképpen további elvesztegetett idő a jövő szempontjából.
1: Az iskoláknak a működése is egy csoda, mert ugye két iskola, itt vagy egy kétnyelvű Csepeli intézet is működik, amely várja a különböző szinten a gyerekeket. Ezeknek a hatása, ezeknek a munkája, hogyan látjuk a gyümölcsöket?
3: Nagyon látszik a gyümölcset, eleve sokkal összetartóbb a közösség így. Most kezdem a Lesze Ukrajinka iskolával. Tehát az, hogy például először elindultunk Budapest és Nyíregyházán, majd utána jött hozzám Miskolc, és akkor ugye ezek a gyerekek mondjuk a nagyobb közös ünnepeken tudnak találkozni, és azt tudják észrevenni, hogy nem csak Nyíregyházán vannak ukrán nemzetiségi gyerekek, hanem például Miskolcon és Budapesten is. Barátságok szövődnek, közös táborokat szervezünk nekik, de most ugye a két új telephely az pedig Sárvár és Győr, tehát pont Magyarország nyugati része, és nekem nagyon szívmelengető volt azt látni februárban, amikor tartottuk a Lesze Ukrajinka születésének jubileumát, hogy tényleg eljöttek egy busznyi gyerek 50 Nyíregyházáról is, 50 gyerek eljött Miskolcról is, és ezek a gyerekek milyen szépen barátkoztak, illetve szerepeltek együtt. És azt látjuk, hogy ugye a szülők is jobban összetartanak azáltal, hogy a gyerekeik egy iskolába járnak. A Taras Sevcsenko 5 napos iskolánk, ami ugyancsak ugye nemzetiségi iskola, ott is például most volt egy anyák napja múlt héten, az ukrán szokás szerint, de ezen a héten lesz egy családi piknik, ami ugye megint csak lehetőséget ad arra, hogy a szülők is jobban megismerkedjenek egymással. És a két nyelvű iskoláról meg végképp már csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, hiszen ott több mint 300 gyermek van, és ugye az ő családjaik is sokkal összetartóbbak. Tehát ezek mind-mind olyan alapok, de ugyanígy a templom is erről szól, hogy összetartja a közösséget, és én azt gondolom, hogy amit én vállaltam és terveztem 4 évvel ezelőtt, hogy 4 év után a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Közösség egy erős, magára büszke közösség lesz, az már nagyon-nagyon erősen tapasztalható, hála Istennek, és haladunk tovább. Az a cél, hogy igazán, mint az alkotmányban is, az alaptörvényben benne van, hogy államalkotó tényező legyünk.
2: Ha már említettük ugye az oktatást, a tapasztalatai szerint ma mennyire könnyű a Magyarországra érkező ukrán gyerekeknek beilleszkedni az iskolába?
3: Hát az ukrán nemzetiségi iskolába, vagy a kétnyelvű iskolába mennek, akkor nagyon könnyű. Tehát mondok egy példát, az én kislányom a húsvéti szünet után a Taras Sevcsenko iskolát kipróbálta, és első nap után, este könyörgött nekem, hogy anya, hagy jöjjek holnap is iskolába ide. Annyira tetszett neki egyrészt az óráknak a felépítése, és maguk a gyerekek is. Akik magyar, teljesen magyar iskolába iratkoznak, azoknak azért biztos nem könnyű, főleg, hogyha nem beszélik a magyar nyelvet. Ezért is vannak ezek a nemzetiségi iskolák, hogy akkor itt be tudjanak iratkozni, de ami tapasztalat, akár vidéken, ahol nincsenek 5 napos ukrán nemzetiségi iskolák, azért nagyon segítőkészek a tanárok is, és a gyerekek is az ukrán gyerekek befogadásában, és büszkék arra, hogy ukrán gyerekek járnak az osztályukba, vagy az iskolájukba.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áldást az életükre, munkájukra, közösségük szervezési tevékenységükre.
3: Nagyon köszönöm én is az érdeklődést, és én is önöknek nagyon jó munkát kívánok, illetve Ukrajnának békéséget. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Grexa Liliánával, ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóval beszélgettünk.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 57 perc van, hölgyeim, és köszönjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket 10 óra 58 perc után. Jövünk a titanyos hírekkel, mindjárt egy-két üzenettel folytatjuk mai adásunkat.
3: Erzsébet, áldott szép napot kíván mindenkinek szeretettel.
2: Aztán velünk van Alent Beregszázból hallgatjuk a műsort, illetve Margit is velünk van. Áldott szép napot kívánok mindenkinek, Sopronból tartunk veletek.
3: És Fehérvári Nagy Sarolta is szintén szép napot kíván a felvidéki Csicsó községből.
2: Gyönyörű hely, úgyhogy gratulálunk, hogy ott lehetsz, illetve hogy bennünket hallgatsz. Mindenkinek jó rádiózás, 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív, így várunk technikai közérdekű információkat. A háttérben Olá Gergő énekel, ez pedig a Törj ki a csendből.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Itt a sofőr gázolt le nyugdíjas tegnap Ungváron. A kárpátaljai járőrendőrség tájékoztatása szerint egy erősen ittas állapotban lévő sofőr elütött egy idős nőt, majd elmenekült a baleset helyszínéről. A sérültet kórházba szállították. A rendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a személyautót egy 52 éves ungvári lakos vezette. A hatóság munkatársai rövidesen megtalálták a gyanúsítottat, amikor az egy több emeletes lakóház udvarára hajtott be, majd kiszállt az autóból, berohant a lakásába és bezárkózott. A gázolót végül őrizetbe vették, a vérvizsgálat pedig 2,16 promil véralkohol szintet állapított meg nála. Az ügyben büntetőeljárás indult.
3: В Ужгороді нетверезий водій збив літню жінку. За інформацією патрульної поліції Закарпаття, водій у стані сильного алкогольного сп'яніння наїхав на літню жінку, після чого втік з місця ДТП. Постраждалу госпіталізували. Під час розслідування правоохоронці встановили, що легковиком керував 52-річний житель Ужгорода. Незабаром працівники поліції розшукали підозрюваного. Він заїхав у двір багатоповерхового будинку, вийшов з автомобіля, забіг до квартири та зачинився всередині. Зрештою, винуватця аварії затримали. Аналіз крові показав 2,16 проміле алкоголю. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
2: Kárpátalja helyi költségvetésének 2026. január-áprilisi teljesítésének összesítése alapján továbbra is stabil növekedési tendencia figyelhető meg a bevételek terén. A 2025-ös év azonos időszakához képest 27,3%-os növekedést rögzítettek. Összességében az év első négy hónapjában a megye helyi költségvetéseinek általános alapjába több mint 4,5 milliárd hrivnya folyt be. Az év eleje óta a kárpátaljai lakosok több mint 2 milliárd 650 millió hrivnya személyi jövedelemadót fizettek be. Ugyanakkor a kiadások is növekednek. Az év kezdete óta a helyi költségvetésekből különböző ágazatokra és programokra 6 milliárd 710 millió hrivnyát fordítottak, ami több mint 33%-kal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának mutatóit. Annak érdekében, hogy jobban átlátható legyen az egyes közösségek pénzügyi helyzete, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás pénzügyi szakemberei több számítást is végeztek, amelyek bemutatják az egyes helyi költségvetések erősségeit és gyengeségeit. A szakemberek rangsort állítottak össze a különböző adók és illetékek bevételi növekedési üteme, a jóváhagyott tervmutatók teljesítése, a támogatások felhasználása és számos más mutató alapján, tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: За підсумками виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-квітень 2026 року спостерігається стала тенденція до збільшення надходжень до бюджетів. У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року фіксується зростання на 27,3%. Загалом за перші 4 місяці року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло понад 4,5 мільярди гривень. З початку року закарпатці сплатили понад 2 мільярди 650 мільйонів гривень податків на доходи фізичних осіб. Водночас зростають і видатки. Так, з початку року з місцевих бюджетів на різні галузі та програми спрямували 6 мільярдів 710 мільйонів гривень, що на понад 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Для кращого розуміння фінансової ситуації в кожній із громад області фінансисти Закарпатської ОВА провели низку розрахунків, які демонструють сильні і слабкі сторони кожного місцевого бюджету. Фахівці склали рейтинг за темпами надходжень різних податків і зборів, виконання затверджених планових показників, використання субвенцій та чимало інших. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: A múlt héten a kárpátaljai rendőrök 15 olyan sofőrt kutattak fel, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség szerint az ilyen esetek nem egyediek, azonban mindegyiknek vannak következményei, jogi és erkölcsi szempontból egyaránt. A baleset helyszínéről való menekülés ugyanis nem csak törvénysértés, hanem veszélyeztetheti a közlekedés többi résztvevőjének életét és egészségét is. Ne feledjék, hogy a közúti baleset helyszínének elhagyásáért közigazgatási felelősségre vonás jár. A hatályos jogszabályok szerint az ilyen szabálysértésért 3400 hrivnya pénzbírságot kell fizetni. A rendvédelmi szervek hangsúlyozzák, a felelősség elkerülése nem lehetséges. A térfigyelő kameráknak, a szemtanúk vallomásainak és a rendőrség operatív munkájának köszönhetően az ilyen esetek többségét rövid időn belül felderítik, írja a transkarpatia.net. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy legyenek tudatosak és felelősségteljesek. Baleset esetén maradjanak a helyszínen, nyújtsanak segítséget a sérülteknek, és várják meg a rendőrök kiérkezését.
3: За минулий тиждень в Закарпатській області розшукали 15 водіїв, які залишили місце ДТП. Такі випадки, як зазначають у поліції, не є поодинокими. Однак кожен із них має наслідки як юридичні, так і моральні. Адже втеча з місця ДТП не лише

0: зі дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишитися на місці події, надати допомогу постраждалим і дочекатися прибуття правоохоронців.
1: Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériuma az állami foglalkoztatási központtal és partnereivel közösen elindítja a Tapasztalat számít elnevezésű országos gyakornoki programot az 50 év felettiek számára, számolt be a foglalkoztatási központ. A projekt lehetőséget biztosít azoknak, akik szeretnének visszatérni a munkavilágába, szakmát váltanának, új tapasztalatot szereznének, illetve stabil, hivatalos munkát találnának. A program három fő részből áll. Képzési program, gyors találkozók munkáltatókkal, valamint 10 napos szakmai gyakorlat. A részvételi jelentkezés személyesen a legközelebbi foglalkoztatási központban, vagy online. Az állami foglalkoztatási központ honlapján lehet benyújtani, később pedig a GIA portálon, vagy az OBRI rendszeren keresztül is elérhető lesz. Jelenleg a vállalatok több mint 70%-a számolt be munkaerőhiányról, ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek gyorsan összekapcsolják a munkáltatókat és az álláskeresőket. Ez a kezdeményezés segít az 50 év felettieknek munkát találni azáltal, hogy alkalmazkodó lehetőségeket kínál a foglalkoztatásba való visszatéréshez. Írja az interfax.com.ua.
0: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Державною службою зайнятості та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+. Досвід має значення, про це повідомляє служба зайнятості. Проєкт дає можливість для тих, хто хоче повернутися до роботи, змінити професію, отримати новий досвід і знайти стабільну офіційну зайнятість. За програмою шлях до працевлаштування передбачає три складові – навчальну програму, швидкі зустрічі з роботодавцями та стажування протягом 10 днів. Подати заявку на участь можна офлайн у найближчому центрі зайнятості або онлайн на сайті Державної служби зайнятості, а згодом і через портал «Дія» або систему «Обрій». Зараз більше ніж 70% компаній повідомляють про дефіцит кадрів, тож потрібні рішення, які швидко поєднають роботодавця і людину. Ця ініціатива допомагає людям віком 50+ знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості. Тості пише Інтерфакс Україна.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Marad a lehűlés vidékünkön. A levegő hőmérséklete maximum 13-16 fok lehet ma. Az előrejelzések szerint jelentősebb csapadék már nem várható.
0: У наступні години також спостерігатиметься прохолодна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 13, плюс 16 градусів. Значних опадів сьогодні синоптики не прогнозують.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók, hogy Csándor Vassoljú, Vájnomen Sportó. Május 16 és 17-én Lembergben rendezik meg a női kézilabda Ukrán Kupa 4-es döntőjét, ha a sorsolás eredményeként kialakultak az elődöntők párosításai. A fináléba jutás érte az Ungvári Kárpátia címvédő és az ország jelenleg is legerősebb csapatának számító Halicsánkával csap össze. A második elődöntőben Rivne a fővárosi Spartak Esvelszem együttesével mérkőzik meg. Az elődöntők május 16-án játsszák, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Május 17-én kerül sor a bronz mérkőzésre és a döntőre. A tavalyi kiírásban a kupát a Halicsánka hódította el, míg az Ungvári Kárpátia ezüstérmet szerzett. Hogy idén hogy alakul a végjáték, az hamarosan kiderül. 16-18 травня у Львові відбудеться фінал чотирьох кубків України з гандболу жіночих команд. За результатами жеребкування були сформовані півфінальні пари. У боротьбі за вихід до фіналу ужгородські Карпати зустрінуться із найсильнішою командою України львівською Галичанкою. В іншому поєдинку цієї стадії змагань Рівне ДЮСШ 4 зіграє столичним Спартаком ШВСМ. Протистояння складатимуться з одного матчу і відбудуться 16 травня. А на 17 травня заплановано матч за третє місце та фінал. У минулому сезоні переможцем кубку України з гандболу серед жіночих команд стала львівська Галичанка. Ужгородські Карпати здобули срібні нагороди. Як буде цього разу, дізнаємося незабаром. Az Ilosvai Javangas stadion adott otthont az Andriy Vesdel emlékére rendezett hagyományos labdarúgó tornának. A megmérettetésen 4 veterán csapat vett részt. A házi gazdákon kívül Vasil Turáncsik nevét viselő Munkácsi Kárpáti, valamint a Bilkei és a Beregszázi öregfiúk csapata is. Az első elődöntőben a házigazda Ilosvaiak minimális

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsora, és a szertai adásunkban ez a második óránk. Mindenkinek derül szét napot kívánunk, külön köszönjük, ha velünk vagytok ebben a két órás adásban. Igen?
3: Itt vagytok velünk, köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és velünk tartotok. Hát egy nem minden nap izgalmas dologról fogunk most beszélgetni, ugye?
2: Jövünk a kitekintő rovatunkkal.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Magyarországon egy olyan kutatás indul, amely gyakorlatilag mérőprogram keretén belül ingyenessé teszi a saját lakhelyünkön, hogy megmérjék az lakhelyt érő sugárzásnak a szintjét, erről pedig egy állami program keretén belül gondoskodnak. Hát ez hozza a témát, és e kapcsán beszélgetünk az elektromos smognak a fogalmáról.
3: Hát ez egy nagyon izgalmas téma, én már többször hallottam ezt az elektrosmog dolgot, viszont egy nagyon félrevezető neve van ennek a jelenségnek, mert tulajdonképpen nem egy füstről beszélünk, ahogy ezt mi gondolnánk a smogból, hanem egy ilyen láthatatlan mezőről, ami egy ilyen elektromágneses sugárzást, hát egy elektromágneses sugárzást jelent.
2: Igazából egy mezőt, egy láthatatlan erőmezőt, amit a különböző eszközök váltanak ki, mint például a mobiltelefon, a wifi, a vezetékek, illetve a háztartási gépek is ebben a sorolásban kapcsolnak bele. Nem látjuk, nem érezzük, nem tudjuk szagolni, viszont a fontos feltető, hogy mindent körülvesz bennünket.
3: Igen, tulajdonképpen ez egy technikai eredetű energiatér, és amit fontos tudni róla, hogy ennek kettő típusa van. Van az alacsony frekvenciájú mezők, meg van a magas frekvenciájú mezők vagy sugárzás. Az alacsonyhoz tartoznak a különböző elektromos vezetékeink, háztartási áramunk, tehát azok, amik inkább otthon megtalálhatók, viszont a magasabbakban pedig már a mobiltelefonunk, a hálózat, a wifi, a rádió tartozik.
2: Igazából a nagyvárosi létnek egyik nagy terméke, szinte mindenütt, ha megnézzük a mobiltelefonjainkat, hány darab wifi-t érünk el, az mind egyfajta sugárzási pontként jelen van. Mi rádiósok tudjuk azt, hogy például kokáért a Pulzus Rádió adótornya alatt nem igazán szabad aludni hosszan, mert igazán komoly sugárzásnak vagyunk kitéve, ezt minden ilyen jellegű szaki tudja, viszont nem gondolnánk abba bele, hogy amikor közel alszunk a telefonunkhoz, vagy éppen a wifi router van mellettünk, az akár egészséges korlát, egészségre is negatív hatással lehet.
3: Igen, viszont minél fejlettebb egy társadalom technológia, annál magasabb az elektroszmognak a szintje, így a városokban sokkal erősebb ennek a szintje, mint például vidéken a falvakban. Viszont különböző kutatások folyamatosan készülnek és vizsgálatok, de még egyik sem bizonyította azt, hogy hosszú távon káros hatással lenne az egészségünkre az elektroszmog. Nyilván azok, amelyek különböző sugárzó anyagokkal vannak körülvéve a kórházakban, károsíthatják a szöveget, ez egy teljesen másik kategóriához tartozik, viszont azok a dolgok, amiket, eszközök, amiket mi használunk minden nap, bizonyítottan nem károsak eddig még az egészségünkre, úgy tudjuk.
2: Viszont érdemes inkább megijedni, mint félni, mint majd később megijedni. Azt mondják, hogy milyen tanácsokkal lehet csökkentenünk a vonzás körzetünkben az elektroszmognak a mértékét. Például kokáért, amikor alszunk, a mobiltelefonot tegyük sokkal távolabb, mint 40 centi a testünktől, illetve amikor hosszabban beszélünk, akkor hangosítsuk ki a telefon készüléket, vagy használjunk headsetet.
3: Igen, és különböző kutatások azt is bizonyították, hogy gyakran volt már példa arra, hogy egy adott illető, egy páciens fejfájással, különböző ilyen hasonló problémákkal fordult az orvoshoz, és nagyon gyakran a telefonok és ezek a wifi routerek okozzák ezeket a panaszokat, hiszen közülünk nagyon sokan vagyunk érzékenyek ezekre hát tulajdonképpen az elektroszmogra, úgyhogy tényleg nagyon javasolt ezeket a dolgokat, ezeket a javaslatokat betartani, mert lehet, hogy tényleg épp a telefonunk, vagy pedig a wifi routerünk okoz többször fejfájást a számunkra.
2: Érdemes azok az eszközöket kikapcsolni, amiket éppen nem használunk, és éjszakára mondjuk a wifi routert, amely viszonylag elég közel van a kislakásban, a hálószobához, a gyermekeink ágyához, azokat lekapcsolni, ezzel is csökkenteni az elektroszmognak a veszélyét, illetve ennek a forrását mindenképpen érdemes. No, 11 óra 23 perc, ebben az órában is egy újabb témával szeretnénk kedveskedni a számotokra, ha minden igaz, akkor az árvízvédelem és az asszály elleni küzdelem lesz terítéken, ebben a témakörben lesz egy kapcsolásunk.
3: Méghozzá Oroszi Józseffel, a Péterfalvai kistérség polgármesterével fogunk beszélgetni.
2: Bogi énekel a háttérben, ez pedig a parfüm, 11 óra 23 perc, tartsatok velünk, jövünk vissza.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 34 perc van, köszönjük a rádió hallgatókat és livestream nézőket a különködés műsora. Éppen most csatlakozik hozzánk Irén, aki Szegedről hallgat bennünket. Külön köszönjük, ha írtok és megosztjátok a mai adásunkat, és a Facebookon is akár hozzászóltak a mai adásunkhoz, és a témáinkhoz is, a kérdéseket is feltettek nyugodtan a szakinkhoz, és egy újabb ilyen beszélgetéssel szeretnénk folytatni a műsorunkat.
3: Itt van velünk Oroszi József, a Péterfalvai kistérség polgármestere. Znamenajzeskoj József, Oroszi Halava, Péterfalvivskoj teritoriálnoj hromady. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Üdvözlöm Önöket, szerkesztőket, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
2: Egy 2 éves projektről van szó, mely uniós forrásokat mozgat meg, és Magyarország Ukrajna között jön létre, és a Batár-Palád és a Túr folyók szakaszainak az árvízvédelme, illetve szárazságot előidőző állapotok miatt is fontos eszközöket iktatnak be. Mit kell tudni a projektnek a megvalósulásáról? Miért is fontos ez ezeken a területeken?
4: Tudni kell azt, hogy ez a projekt nem mostani, már 21-től van folyamatban. Ez a 20 kró UA program 21-27 úgy nevezzük. Három partner vesz részt ebben a programban. Ez a megyei, Kárpátai megyei vízügyi hivatal, illetve a Nagyfelsőtisza vízügyi hivatal, illetve Magyarország oldaláról pedig a Felsőtiszai vízügyi igazgatóság, ez Magyarország részéről. Magyarország részéről tudtam, hogy van, hogy a túr töltésen alakítanak ki kerékpárutat, illetve az vízelvezetést a túr vonzás körében, a vízelvezetéseket fedik rendbe a magyarországi oldalon. Eddig a mi oldalunkon, a ukrajnai oldalon, az úgynevezett régi batár medré lett kitakarítva, kipucolva 5,5 kilométeres szakaszon. Ez azt jelenti, hogy a bokrok, bozót, a sárs kipucolása, és aztán a megmélyítése, töltés erősítése, kialakítása az 5,5 kilométeres szakaszon a régi batár folyóban. Ennek következményeképp meg is jelent a víz, az élővilág megújult ezen az 5 kilométeres szakaszon. Esetleg még tudni kell annyit, hogy a Batár folyót Szőlős Gyula magasságában szétoszlik két irányban, mert a múlt század elején ki lett alakítva egy úgynevezett új batár, egy vályás, ami elhalad Szőlős Gyulától, elágazik Csepe irányába, Csepe és Tisza csoma irányába, Tisza csománál folyik bele a Tiszába. A másik az Ócska batár, ahogy hív idézőjelbe, nálunk ahogy hívjak a régi batárt, folyót, az pedig Szőlős Gyulától Batár irányában, Nevetlen és Csepe között folyik el, aztán Nagypalád irányába elmegy tovább, és aki járt már a Tiszaújlak, Tiszabecsi határát lépő, mikor a két határ között megyünk át, akkor pont ezen a Batár hídon megyünk át, ott ömlik bele a Tiszába a régi batár. Úgyhogy ennek a Batár folyónak az 5,5 kilométeres szakasza már meg lett újítva, ez a tavalyi évben lett befejezve, viszont a második szakasza az most kezdődött az idén, aminek a keretén belül a Szőlős Gyulánál lévő zsiliprendszer, ami arra hivatott, hogy szabályozza a víz mennyiségét a régi és az új Batár folyóba, az már teljesen tönkre van menve, és egyáltalán nem működik. Na, annak a teljes felújítása kezdődött meg pont a tegnapi nap folyamán. Úgyhogy igen.
2: A probléma 2 darab területet próbál megoldani egyszerre. Egyrészt a ritka, de nagyon erős árvizeknek a problémakörét, illetve az asszálynak a problémáját, amely a földeknek a locsoló hálózatának a hiányával gyakorlatilag valóban gazdasági problémákat is jelent.
4: Igen, a jelentősége is, amiért ez a program beindult, ez az, hogy kettős haszon legyen. Ez árvízkor, áradáskor a felhő képessége mind a két medernek sokkal nagyobbá válik. Ezáltal megelőzik a belvízeket, és segítünk ezzel a gazdákon is, meg az élővilágon egyértelmű. De viszont a legnagyobb problémánk utóbbi időben, ez így van természetesen, ez az aszály, ami bizony megkeseríti az életét a helybeli gazdáknak, és mi reményeink szerint, mivel már most az 5,5 km-es szakaszon mai nap is jó, na, megjelent a víz, és víz van a régi batárban, mikor a tavaly előtti évben még teljesen volt időszakok, nyári időszakok, amikor kiapadt a folyó teljes mértékben, most pedig víz van benne. Tervek szerint, ha befejezik a zsiliprendszer felújítását, akkor a tervdokumentáció elkészült egy 4,6 kilométeres szakasznak, amely a Nevetlen falu Csepe útvonal, addig lett eddig rendbetéve a meder, attól a szakasztól egész a Batár, Tisza Péter falva útvonal, a nemzetközi útvonalon van a Batár híd, aki járt arra, mert egész addig a hídig lenne ismét rendbeszedve a Batár folyó medre. Úgyhogy nagyon sok gazdának van ezen a szakaszon földje, ami reményeink szerint mindenképp megoldja esetleg még a locsoló rendszer kialakítását is. A Batár folyó mentén.
3: Mennyire veszélyeztetett jelenleg a Péterfalvi kistérség az árvizek és a belvizeknek a szempontjából?
4: Hát ha figyelembe veszük a 2001-es árvizet, mikor volt, akkor ott kezdve egész Fekete-Ardó, Csepe, Csoma, aztán Péterfal, Nagypaládi rész, Bökénynek egy jelentős része, úgyhogy nekünk szinte a kistérségünknek majdnem a fele veszélyeztetett árvíz szempontjából.
2: A száj szempontjából mennyire örülnek a gazdák, hogy lehet, hogy a következő években akkor megoldulni látszik a locsolásnak a rendszere?
4: Mindenképpen azok a gazdák fogják élvezni előnyeit ennek, akiknek a földjeik a Batár folyó mentén vannak, de már gondolkodnak abba, hogy lehet majd a későbbiekben kialakítani az öntöző rendszerüket. Meg természetesen nálunk a kistérségünkben nagyon sokan foglalkoznak zöldségtermesztéssel, és a zöldségtermesztésnél pedig hát elengedhetetlen a locsoló rendszer kialakítása.
2: 2027-es projektről beszélünk. Van-e terv, van-e igény arra, hogy folytassák ezt a megkezdett munkát?
4: Mindenképp igény is van rá, terv is van rá, mert ha ez befejeződik, akkor már készítik előfele a következő pályázatot, amely lehetővé teszi, hogy a megmaradt szakaszon, ez azt jelenti, hogy egész végig a Tisza újlakig, ahol beömlik a Batár folyó a Tiszába, egész addig rendbe tenni a medrét a Batár folyónak.
3: Mikor a várható, hogy a lakosság is érzékelheti a tervezett fejlesztéseknek az eredményeit?
4: Jelen pillanat már most is élvezi tavaly évtől kezdve azon az 5,5 kilométeres szakaszon, amelyben most jelen pillanat már megjelent a víz, és most is tudnak akár öntözni a Batár folyóból, de az elvezetés is, mert úgymond felé lett az a csatorna rendszer, amelyet valamikor a 70-es években alakítottak ki, és szépen megindult a víz, és megy a vízkeringés ezekkel a szakaszokon is, ezekből a csőrendszerben is. Nem teljes mértékben, de azért működőképes még mindig.
2: Elképesztő, hogy ilyen régi rendszereket sikerül beüzemelni és valóban működőképesíteni. Egy nagyon izgalmas jövő kezdet ez. Sok erőt és áldás kívánok az életére, munkájukra, és külön köszönjük a mai interjút.
4: Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket is.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Oroszi Józseffel, a Péterfalvai Kistérség polgármesterével beszélgettünk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11.57 perc van, hölgyeim, és lassan kerekítenünk kell a mai szerdai adásunkat. A hét derekán járunk, és láss csodát, lassan május derekán is, pedig most indult a szerenád május elsője, és most indult az év, most volt karácsony, igen. És mindjárt a pünkösdi műsorral folytatjuk adásunkat.
3: Így van, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük ti is annyira élveztétek a mai adást, mint mi, és hát holnap után és a hét további napján ugyanúgy itt leszünk, ugyanebben az időben, és várunk titeket.
2: Ha Isten megtartja, 10 és 12 óra között találkozhatok velünk. Engedjétek meg, hogy egy telefonszámmal búcsúzzunk, ne felejtsétek el, a kárpátaljai telefonos lelki első segélyszolgálatnak van elérhetősége, bármikor, bármilyen formában hívhatjátok őket, a nap 24 órában várják a telefont, és ez nem más, mint a, mindjárt megtalálom, igen, 095-600-805 vagy 097-600-805. Ezzel búcsúzunk, mindenkinek jó rádiózást, ez alkalommal Oniszko Györgyé
3: és Birta Zoltán.
2: És te meg, sziasztok,
3: sziasztok! Sziasztok,
2: sziasztok! Hát éppen Vastag Tamás és Vastag Csaba, ez az Őrizd az álmai.

0: Önök a Külön Kiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Orosz dróntámadás érte ma hajnalban Krivij Rih és Dnyipro városát. Az éjszaka és a reggeli órák során az orosz hadsereg ismét Shahed típusú drónokkal támadta a térséget. A légvédelem összesen 17 pilóta nélküli repülőeszköz semmisített meg a régió felett, ugyanakkor becsapódásokat is regisztráltak. A támadások következtében vállalatok és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Éjszaka orosz drónok támadták Harkiv két különböző kerületét is. A város polgármestere, Ihor Terekov közölte, hogy az egyik drón egy infrastrukturális objektumot talált el, ami tüzet okozott. Az előzetes információk szerint a támadásoknak nincsenek sérültjei. Mindeközben az Ukrán Ergo arról számolt be, hogy az orosz támadások következtében 6 ukrajnai megyében, Donyáck, Dnipropetrovsk, Harkiv, Poltava, Szumi és Zaporizsja megyében áramkimaradásokat regisztráltak, ahol a biztonsági helyzet lehetővé teszi, már megkezdték a helyreállítási munkálatokat.
5: Кривий Ріг і Дніпро сьогодні вранці зазнали чергової атаки Російської Федерації. Проти міст були застосовані шахеди. Загалом було збито 17 безпілотних літальних апаратів, але були і влучання, пошкоджені підприємство та інфраструктура. Також вночі російські дрони атакували два різні райони Харкова, згідно з інформацією міського голови Ігоря Терехова. Зокрема, сталося влучання в інфраструктурний об'єкт, що призвело до загоряння. Попередньо встановлено, що внаслідок інцидентів постраждалих немає, пише ОНН.UA. Тим часом в Укренерго повідомили, що в 6 областях, а саме у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій, зафіксовано відключення світла через російські обстріли. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
4: Új szabályok léptek életbe az ukrán sofőrök számára az államhatár átlépésénél. Mostantól az ECSER-ha rendszer már az időpontfoglalás szakaszában automatikusan ellenőrzi a zöld kártya, vagyis a nemzetközi gépjármű biztosítás meglétét és érvényességét. Az intézkedés célja a határátlépés és a logisztika optimalizálása, főként a forgalmas kárpátaljai határátkelőkön. A változások elsősorban a kereskedelmi fuvarozást érintik. Az új rendszerben a biztosítás érvényesség ideje azonnal megjelenik a felhasználó személyes fiókjában. A legfontosabb újítás, hogy érvényes zöld kártya nélkül már nem lehet időpontot foglalni a határátlépéshez. Ha a biztosítás a határátkelőhöz érkezés időpontjában nem érvényes, a rendszer automatikusan törli a foglalást. Tudatta a Holosz Kárpát.
5: Для українських водіїв запровадили нові правила перетину державного кордону. Відтепер система «Є-черга» автоматично перевірятиме наявність чи чинність сертифіката «Зелена картка» міжнародного страхового поліса ще на етапі бронювання часового слота, що має на меті оптимізувати логістику, зокрема на завантажених напрямках прикордонного Закарпаття. Оновлення стосується насамперед комерційного транспорту. Тепер інформація про термін дії сертифіката відображатиметься відразу в особистому кабінеті користувача. Ключова зміна полягає у тому, що перед виїздом за кордон тепер потрібно враховувати жорстке правило. За відсутності чинної зеленої картки на момент в'їзду до пункту пропуску, запис у черзі стає неможливим і буде автоматично скасований системою, пише Голос Карпат.
4: Ukrajnában tovább csökkent az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma. Az elmúlt héten összesen több mint 106 ezeren betegedtek meg, ez közel 10%-kal kevesebb az előző héthez képest. A vizsgált időszakban 45 új koronavírusos esetet igazoltak. A szövődmények miatt több mint 2300 beteget kellett kórházba szállítani. Az egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint jelenleg Ukrajna minden régiójában a megbetegedési mutatók az átlagos, úgynevezett háttérszintnek felelnek meg. Az aktuális járványszezon kezdete, vagyis 2025. szeptember óta Több mint 4.136.000 ember esett át valamilyen légúti megbetegedésen Ukrajnában, ami 7,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez idő alatt több mint 22.000 COVID-19-es esetet regisztráltak. A szakemberek figyelmeztetnek, az influenza rendszerint hirtelen jelentkezik magas lázzal, hidegrázással, erős fejfájással és száraz köhögéssel, míg a COVID-19 tünetei fokozatosabban alakulnak ki, láz, gyengeség, torokfájás, valamint szaglás és ízvesztés jelentkezhet. Tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium.
5: В Україні продовжує зменшуватися кількість випадків захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції. За минулий тиждень захворіли понад 106 тисяч людей, що майже на 10% менше, ніж тижнем раніше. За зазначений період було підтверджено 45 нових випадків коронавірусу. Через ускладнення понад 2300 пацієнтів були госпіталізовані. За інформацією органів охорони здоров'я, наразі в усіх регіонах України показники захворюваності відповідають середньому, так званому фоновому рівню. Від початку поточного епідемічного сезону, тобто з вересня 2025 року, в Україні загалом понад 4 мільйони 136 тисяч людей перенесли різні респіраторні захворювання, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За цей час також було зареєстровано понад 22 тисячі випадків COVID-19. Фахівці попереджають, грип зазвичай починається раптово, з високої температури, ознобу, сильного головного болю та сухого кашлю. Тоді як симптоми COVID-19 розвиваються поступово. Серед них можуть бути температура, слабкість, біль у голові, а також втрата нюху та смаку. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
4: Horvátország hegyvidéki térségeiben intenzív havazást regisztráltak. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az E1-es autópálya egyes szakaszain Zágráb és Split között az útfenntartók kénytelenek voltak téli üzemmódra átállni, hóeltakarítást és síkosságmentesítést végeztek. A levegő hőmérséklete 0-220 fokra csökkent, ami májusban szokatlanul alacsony értéknek számít. A viharos időjárás az ország fővárosát is érintette. Zágráb városában a mentőszolgálatok több mint 60 riasztást kaptak elárasztott pincék, kidőlt fák és a közlekedési lámpák meghibásodása miatt. A horvát szigeteken az erős szél helyenként nehezítette a tengeri közlekedést, bár a kompjáratok többsége jelentősebb késések nélkül közlekedett. A szakemberek szerint az ehhez hasonló időjárási változások májusban nem számítanak teljesen rendkívülinek, ugyanakkor az alacsonyabb hegyvidéki területeken ilyenkor ritkán fordul elő havazás. Tudatta munkacsevo.net.
5: У гірських районах Хорватії зафіксували інтенсивні снігопади. Через складні погодні умови на окремих ділянках автомагістралі А1 між Загребом та Сплітом дорожні служби були змушені перейти на зиму.

0: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok lehet. Ez estére 14 fokig mérséklődik majd. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
3: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 18 градусів. Ввечері температура опуститься до плюс 14. Опадів не передбачається.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyosztók, hogy Sámtová Sőváhe noviny sportó. Az UEFA kijelölte a játékvezetői kereteket a 2026-os Európai Kupa szezon 3 legfontosabb mérkőzésére. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a május 30-ai Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája döntőn, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik, a 42 éves Daniel Siebert fújja a sípot. A német szakembernek ez lesz az első BL fináléja. Az Európa Liga isztambuli fináléjában a Freiburg-Aston Villa mérkőzésen, amit május 20-án rendeznek, a rutinos francia François Letexier kapott bizalmat. A sorozat május 27-i Lipcsei Konferencia Liga döntőjén, a Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzésen pedig az olasz Maurizio Mariani felel majd a rendért. Az UEFA kiemelte, hogy mindhárom bíró kiemelkedő teljesítményt nyújtotta a szezon során, és készen állnak a kontinens legrangosabb klub trófeáinak sorsáról döntő összecsapások levezetésére. UEFA prezentáció szudjivsky brhadet na tre najvažlivější mači Evropejsko kubkovo sezono. Zjedno z rješenjem Evropejsko futbolnoho sojuzu на фіналі Ліги Чемпіонів ПСЖ «Арсенал», який відбудеться 30 травня на Пушкаш-арені, головним арбітром буде 42-річний Даніель Зіберт. Для німецького фахівця це буде перший фінал Ліги Чемпіонів у кар'єрі. У стамбульському фіналі Ліги Європи Фрайбург-Астон Вілла 20 травня довіру отримав досвідчений француз Франсуа Летексіє, який раніше вже працював на фіналі Чемпіонату Європи. А на фіналі Ліги Конференції, що пройде 27 травня в Лейпцигу, Crystal Palace Rayo Vallecano за порядком на полі стежитиме італієць Маурісіо Мар'яні. УЄФА підкреслили, що всі три арбітри продемонстрували видатні результати протягом сезону та готові до проведення вирішальних поєдинків за найпрестижніші клубні трофеї континенту. A Curaçao labdarúgó válogatott, amely története során először jutott ki a 2026-os világbajnokságra, 4 hónapon belül már második szövetségi kapitányától búcsúzott el. A hírek szerint a holland szakember Fred Rutten a szövetség vezetőjével folytatott egyeztetések után döntött a távozás mellett. Rutten februárban vette át a válogatott irányítását, amikor a jól ismert edzőt, Dick Advokátot váltotta. A 78 éves advokát most készen áll arra, hogy visszatérjen korábbi posztjára. A 2026-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A torna 39 napig tart és 104 mérkőzést játszanak le, ez szintén rekordnak számít. Curaçao az E csoportba került, ahol Németország, Ekvádor és Elefántcsontpart lesznek az ellenfelei. Збірна Curaçao з футболу, яка вперше в історії пробилась на чемпіонат світу, попрощалась з другим головним тренером за 4 місяці. Повідомляється, що нідерландський фахівець Фред Рютен ухвалив це рішення після переговорів із керівництвом федерації. Зазначимо, що Рютен очолив збірну Curaçao лише в лютому, змінивши на цій посаді відомого наставника Діка Адвоката. 78-річний адвокат тепер готовий повернутись до своєї колишньої посади. Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом. Curaçao потрапили до групи Е, де протистоятиме Німеччині, Еквадору та Кот-д'Івуару. A brit Fabio Wardley és Daniel Dubois látványos összecsapása után a The Ring magazin frissítette a nehéz súlyú ökölvívók ranglistáját. Mint ismert, Wardley nem tudta megvédeni Dabel Rubio övét, így az új bajnok Dubois lett. Győzelmének köszönhetően a brit a ranglista első helyére lépett elő, míg Wardley a negyedik pozícióba csúszott vissza. A változások ellenére a The Ring világbajnoka továbbra is az ukrán Oleksandr Usyk. Mint ismert, május 23-án az egyiptomi Gizába kerül sor Oleksandr Usyk és Verhoeven mérkőzésére, ahol a WBC öv lesz a tét. Після подинку між британцями Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа авторитетний журнал The Ring оновив свій рейтинг у категорії

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Orosz dróntámadás érte ma hajnalban Krivij Rih és Dnyipro városát. Az éjszaka és a reggeli órák során az orosz hadsereg ismét Shahed típusú drónokkal támadta a térséget. A légvédelem összesen 17 pilóta nélküli repülőeszköz semmisített meg a régió felett, ugyanakkor becsapódásokat is regisztráltak. A támadások következtében vállalatok és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Éjszaka orosz drónok támadták Harkiv két különböző kerületét is. A város polgármestere, Ihor Terekov közölte, hogy az egyik drón egy infrastrukturális objektumot talált el, ami tüzet okozott. Az előzetes információk szerint a támadásoknak nincsenek sérültjei. Mindeközben az Ukrán Ergo arról számolt be, hogy az orosz támadások következtében 6 ukrajnai megyében, Donyáck, Dnipropetrovsk, Harkiv, Poltava, Szumi és Zaporizsja megyében áramkimaradásokat regisztráltak, ahol a biztonsági helyzet lehetővé teszi, már megkezdték a helyreállítási munkálatokat.
3: Кривий Ріг і Дніпро сьогодні вранці зазнали чергової атаки Російської Федерації. Проти міст були застосовані шахеди. Загалом було збито 17 безпілотних літальних апаратів, але були і влучання, пошкоджені підприємство та інфраструктура. Також вночі російські дрони атакували два різні райони Харкова, згідно з інформацією міського голови Ігоря Терехова. Зокрема, сталося влучання в інфраструктурний об'єкт, що призвело до загоряння. Попередньо встановлено, що внаслідок інцидентів постраждалих немає, пише ОН. Тим часом в «Укренерго» повідомили, що в 6 областях, а саме у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій, зафіксовано відключення світла через російські обстріли. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.
2: Új szabályok léptek életbe az ukrán sofőrök számára az államhatár átlépésénél. Mostantól az ECSERHA rendszer már az időpontfoglalás szakaszában automatikusan ellenőrzi a zöld kártya, vagyis a nemzetközi gépjárműbiztosítás meglétét és érvényességét. Az intézkedés célja a határátlépés és a logisztika optimalizálása, főként a forgalmas kárpátaljai határátkelőkön. A változások elsősorban a kereskedelmi fuvarozást érintik. Az új rendszerben a biztosítás érvényesség ideje azonnal megjelenik a felhasználó személyes fiókjában. A legfontosabb újítás, hogy érvényes zöld kártya nélkül már nem lehet időpontot foglalni a határátlépéshez. Ha a biztosítás a határátkelőhöz érkezés időpontjában nem érvényes, a rendszer automatikusan törli a foglalást, tudatta a Holosz Kárpát.
3: Для українських водіїв запровадили нові правила перетину державного кордону. Відтепер система «Є-черга» автоматично перевірятиме наявність чи чинність сертифіката «Зелена картка» міжнародного страхового поліса ще на етапі бронювання часового слота, що має на меті оптимізувати логістику, зокрема на завантажених напрямках прикордонного Закарпаття. Оновлення стосується насамперед комерційного транспорту. Тепер інформація про термін дії сертифіката відображатиметься відразу в особистому кабінеті користувача. Ключова зміна полягає у тому, що перед виїздом за кордон тепер потрібно враховувати жорстке правило. За відсутності чинної зеленої картки на момент в'їзду до пункту пропуску, запис у черзі стає неможливим і буде автоматично скасований системою, пише Голос Карпат.
2: Ukrajnában tovább csökkent az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma. Az elmúlt héten összesen több mint 106 ezeren betegedtek meg, ez közel 10%-kal kevesebb az előző héthez képest. A vizsgált időszakban 45 új koronavírusos esetet igazoltak. A szövődmények miatt több mint 2300 beteget kellett kórházba szállítani. Az egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint jelenleg Ukrajna minden régiójában a megbetegedési mutatók az átlagos, úgynevezett háttérszintnek felelnek meg. Az aktuális járványszezon kezdete, vagyis 2025. szeptember óta több mint 4.136.000 ember esett át valamilyen légúti megbetegedésen Ukrajnában, ami 7,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez idő alatt több mint 22.000 COVID-19-es esetet regisztráltak. A szakemberek figyelmeztetnek, az influenza rendszerint hirtelen jelentkezik magas lázzal, hidegrázással, erős fejfájással és száraz köhögéssel, míg a COVID-19 tünetei fokozatosabban alakulnak ki, láz, gyengeség, torokfájás, valamint szaglás és ízvesztés jelentkezhet. Tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium.
3: В Україні продовжує зменшуватися кількість випадків захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції. За минулий тиждень захворіли понад 106 тисяч людей, що майже на 10% менше, ніж тижнем раніше. За зазначений період було підтверджено 45 нових випадків коронавірусу. Через ускладнення понад 2300 пацієнтів були госпіталізовані. За інформацією органів охорони здоров'я, наразі в усіх регіонах України показники захворюваності відповідають середньому, так званому фоновому рівню. Від початку поточного епідемічного сезону, тобто з вересня 2025 року, в Україні загалом понад 4 мільйони 136 тисяч людей перенесли різні респіраторні захворювання, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За цей час також було зареєстровано понад 22 тисячі випадків COVID-19. Фахівці попереджають, грип зазвичай починається раптово, з високої температури, ознобу, сильного головного болю та сухого кашлю, тоді як симптоми COVID-19 розвиваються поступово. Серед них можуть бути температура, слабкість, біль у голові, а також втрата нюху та смаку. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
2: Horvátország hegyvidéki térségeiben intenzív havazást regisztráltak. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az E1-es autópálya egyes szakaszain, Zágráb és Split között, az útfenntartók kénytelenek voltak téli üzemmódra átállni, hóeltakarítást és síkosságmentesítést végeztek. A levegő hőmérséklete 0-220 fokra csökkent, ami májusban szokatlanul alacsony értéknek számít. A viharos időjárás az ország fővárosát is érintette. Zágráb városában a mentőszolgálatok több mint 60 riasztást kaptak elárasztott pincék, kidőlt fák és a közlekedési lámpák meghibásodása miatt. A horvát szigeteken az erős szél helyenként nehezítette a tengeri közlekedést, bár a kompjáratok többsége jelentősebb késések nélkül közlekedett. A szakemberek szerint az ehhez hasonló időjárási változások májusban nem számítanak teljesen rendkívülinek, ugyanakkor az alacsonyabb hegyvidéki területeken ilyenkor ritkán fordul elő havazás. Tudattam.kecsevo.net.
3: У гірських районах Хорватії зафіксували інтенсивні снігопади. Через складні погодні умови на окремих ділянках автомагістралі А1 між Загребом та Сплітом дорожні служби були змушені перейти на зимовий режим роботи та проводили очищення дороги та обробку протиожеледиці. Температура повітря опустилася до 0-2 градусів, що є нетиповим показником для травня. Негода зачепила і столицю країни у Загребі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: вогню, побутову техніку та меблі, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші кімнати квартири та сусідні помешкання.
1: 2026 májusától frissített együttműködési szabályok léptek életbe a kárpátaljai villamosenergia fogyasztók és az áramszolgáltató cégek között. Az adatok késedelmes leadása most már jelentős eltéréseket okozhat a számlákban, mivel ilyenkor automatikusan, átlagos napi fogyasztás alapján számolják ki a díjat. A Zakarpát Jobb Energo sajtószolgálata szerint a mérőóraállások leadásának időszaka továbbra is rögzített. Az aktuális hónap utolsó két napján, valamint a következő hónap első három napján lehet elküldeni az adatokat. 2026-ban azonban a hangsúly egyre inkább a kizárólag digitális csatornák használatára helyeződik, hogy elkerüljék a telefonvonalak túlterhelését, tudatta a Holosz Kárpát.
0: З травня 2026 року для споживачів електроенергії на Закарпатті діють оновлені алгоритми взаємодії з енергопостачальними компаніями. Несвоєчасна подача даних тепер може призвести до значних розбіжностей у платіжках через автоматичне нарахування за середньодобовим споживанням. Як зазначають у прес-службі ПАТ «Закарпаттяобленерго», період передачі показників залишається фіксованим – два останні дні поточного місяця та три перші дні наступного місяця. Проте в умовах 2026 року акцент переміщується на використання виключно цифрових каналів, аби уникнути перевантаження телефонних ліній, пише голоскарпат.інфо.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A változékony, helyenként felhős idő a nap végéig kitart. Estére a levegő hőmérséklete 11, éjszakára pedig 4 fokig csökkenhet. Holnap már többnyire derült, csapadékmentes idő várható.
0: Мінлива погода з проясненнями протримається до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11, вночі – до плюс 4. Завтра вже спостерігатиметься переважно ясна погода без опадів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyosztók, hogy Sándor Vasőjúvá, Hennoven Sportó. Az UEFA kijelölte a játékvezetői kereteket a 2026-os Európai Kupa szezon három legfontosabb mérkőzésére. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a május 30-ai Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája döntőn, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik, a 42 éves Daniel Siebert fújja a sípot. A német szakembernek ez lesz az első BL fináléja. Az Európa Liga isztambuli fináléjában a Freiburg-Aston Villa mérkőzésen, amit május 20-án rendeznek, a rutinos francia François Letexier kapott bizalmat. A sorozat május 27-i Lipcsei Konferencia Liga döntőjén, a Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzésen pedig az olasz Maurizio Mariani felel majd a rendért. Az UEFA kiemelte, hogy mindhárom bíró kiemelkedő teljesítményt nyújtotta a szezon során, és készen állnak a kontinens legrangosabb klub trófeáinak sorsáról döntő összecsapások levezetésére. UEFA prezentáció szúgyívsz kiberhadet na tre najvažlivisi mači Evropejsko kupkovo sezono. Zidno z rišenjem Evropejsko futbolnog sojuz у на фіналі Ліги Чемпіонів ПСЖ «Арсенал», який відбудеться 30 травня на Пушкаш-арені, головним арбітром буде 42-річний Даніель Зіберт. Для німецького фахівця це буде перший фінал Ліги Чемпіонів у кар'єрі. У стамбульському фіналі Ліги Європи Фрайбург-Астон Вілла 20 травня довіру отримав досвідчений француз Франсуа Летексіє, який раніше вже працював на фіналі Чемпіонату Європи. А на фіналі Ліги Конференції, що пройде 27 травня в Лейпцигу, Crystal Palace Rayo Vallecano за порядком на полі стежитиме італієць Маурісіо Майяні. УЄФА підкреслили, що всі три арбітри продемонстрували видатні результати протягом сезону та готові до проведення вирішальних поєдинків за найпрестижніші клубні трофеї континенту. A Curaçao labdarúgó válogatott, amely története során először jutott ki a 2026-os világbajnokságra, négy hónapon belül már második szövetségi kapitányától búcsúzott el. A hírek szerint a holland szakember Fred Rutten a szövetség vezetőivel folytatott egyeztetések után döntött a távozás mellett. Rutten februárban vette át a válogatott irányítását, amikor a jól ismert edzőt Dick advokátot váltotta. A 78 éves advokát most készen áll arra, hogy visszatérjen korábbi posztjára. A 2026-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A torna 39 nap.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csandovasoljú, Vájnomene Sporton. Május 16 és 17-én Lembergben rendezik meg a női kézilabda ukrán kupa 4-es döntőjét, ha a sorsolás eredményeként kialakultak az elődöntők párosításai. A fináléba jutás érte az Ungvári Kárpátia címvédő és az ország jelenleg is legerősebb csapatának számító Halicsánkával csap össze. A második elődöntőben Rivne a fővárosi Spartak Esvesem együttesével mérkőzik meg. Az elődöntőket május 16-án játsszák, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Május 17-én kerül sor a bronz mérkőzésre is a döntőre. A tavalyi kiírásban a kupát a Halicsánka hódította el, míg az Ungvári Kárpátia ezüstérme szerzett. Hogy idén hogy alakul a végjáték, az hamarosan kiderül. 16-18 травня у Львові відбудеться фінал чотирьох кубків України з гандболу серед жіночих команд. За результатами жеребкування були сформовані півфінальні пари. У боротьбі за вихід до фіналу ужгородські Карпати зустрінуться із найсильнішою командою України львівською Галичанкою. В іншому поєдинку цієї стадії змагань Рівне ДЮСШ-4 зіграє столичним Спартаком ШВСМ. Протистояння складатимуться з одного матчу і відбудуться 16 травня. А на 17 травня заплановано матч за третє місце та фінал. У минулому сезоні переможцем Кубка України з гандболу серед жіночих команд стала львівська Галичанка. Ужгородські Карпати здобули срібні нагороди. Як буде цього разу, дізнаємося незабаром. Az Ilosva Javanga stadion adott otthont az Andrij Vesdel emlékére rendezett hagyományos labdarúgó tornának. A megmérettetésen 4 veterán csapat vett részt. A házi gazdákon kívül Vasil Turáncsik nevét viselő Munkácsi Kárpáti, valamint a Bilkei és a Beregszázi öregfiúk csapatai is. Az első elődöntőben a házigazda ilosvaiak minimális különbséggel múlták felül a Beregszázi csapatot. A másik ágon Munkás magabiztos játékkal győzte a Bilkei veteránokat. A bronzmérkőzés rendkívül kiélezett csatát hozott, amit végül a Beregszázi csapat 2-1-re nyert. A döntőben a Munkácsiak mindkét félidő végén betaláltak az ilosvai csapat kapujába, és ezzel megnyerték az Andrij Vesdel emléktorna 26. kiírását. На стадіоні «Авангард» в Віршаві відбувся традиційний турнір пам'яті Андрія Вештала. У змаганнях взяли участь 4 команди ветеранів: ФК «Ветерани Віршава», ФК «Карпати» імені Василя Турянчика-Мукачева, ФК «Білки» та ФК «Ветеран Берегово». У першому півфіналі віршавські ветерани мінімально обіграли команду з Берегова. В іншому півфіналі мукачівські «Карпати» впевнено перемогли білківських ветеранів. Майже за третє місце видався напруженим. Берегівська команда здолала суперника з рахунком 2-1. У фіналі футболісти з Мукачева забили наприкінці кожного тайму та здобули перемогу над ФК «Ветерани Іршава», ставши тріумфаторами 26-го турніру пам'яті Андрія Вештала. A negyedik Krajnál Užhorod maraton mintegy 1000 résztvevőt vonzott. A szervezők ezúttal is a legkülönfélébb távokat kínálták a futóknak. A versenyen férfiak és nők, teljesen kezdők és tapasztalt maratonisták egyaránt rajthozáltak. Az eseményen összegyűlt adományokat a Veterán Hub támogatására, valamint Kárpátalja első veteránokból és fogyatékkal élő sportolókból álló csapatának, a CS Gladiátornak adják át.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в Ямасова, Иодин ФМ.
2: Классное радио.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Классное радио в дорогу.

Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csandovasoljú, Ájnomene Sporton. Május 16 és 17-én Lemberben rendezik meg a női kézilabda ukrán kupa 4-es döntőjét, ha a sorsolás eredményeként kialakultak az elődöntők párosításai. A fináléba jutás érte az Ungvári Kárpátia címvédő és az ország jelenleg is legerősebb csapatának számító Halicsánkával csap össze. A második elődöntőben Rivne a fővárosi Spartak Esvelszem együttesével mérkőzik meg. Az elődöntőket május 16-án játsszák, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Május 17-én kerül sor a bronz mérkőzésre is a döntőre. A tavalyi kiírásban a kupát a Halicsánka hódította el, míg az Ungvári Kárpátia ezüstérmet szerzett. Hogy idén hogy alakul a végjáték, az hamarosan kiderül. 16-18 травня у Львові відбудеться фінал чотирьох кубка України з гандболу серед жіночих.

Vásárosnamény turista szemmel. Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat, a Felső-Tisza vidék határáról, Vásárosnaménytól nem messze Vámosatyára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vízesárok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idézik fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre, hiszen nincs is messze innen Vásárosnamény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gerénes és Vámosatya is egy-egy apró, de nagyon gazdag darab ennek a tájnak. Vásárosnaményből nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes séta Vámosatya határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: FM 92.1.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс ФМ.
3: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
4: Kellemes időtöltést kívánok, következik a Zenesáv. A következő percekben egy különleges zenei utazásra indulunk. Ismerős dallamok és ritkában hallott zenék találkoznak egymással. Különböző korszakokból és különböző hangulatokból. Lesz itt nosztalgia, finom jazz hangulat, érzelmes pop és egy kis modern lüktetés is. De ami igazán összeköti őket, az érzés, amit mindegyik dal magában hordoz. Kezdünk! Vitanya radio slukhačam, u najbližšie chvíle vyrušimo osobnú muzičnú podróž. Znajomí melódii a kompozícii z rôznych epoch i s rôznymi nástrojami. Bude trochu nostalgie, jazzový nástroj, čutieva pop muzika i súčasný rytm. Ale to, čo spravdi pojednuje ci tvorice, vyčutia, jaké kožna z nich nese v sobě. Počínajmo!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyben, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.2 и 1 FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.